0: magyar hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, a Rádió Burgelland mikrofonjánál Bány Kriszta köszönti Önöket. Negyed órás magyar nyelvű adásunkban ma elsőként arról hallhatnak majd, hogy így szeptember közepén elindulnak újra a gomba ismereti túrák a Grác környéki erdőkben. Megvallom, mindig irigykedve számolok be erről, mert sajnos bár nagyon is szeretem a gombát, de annyira nem ismerem őket, hogy magam járjam az erdőket vagy mezőket, hogy leszedjem azokat. Viszont egy ilyen esemény remek lehetőség arra, hogy az ember megismerje az ehető, illetve mérgező fajokat, hogy aztán idővel akár maga is bátran szedhessen az ízletes és az egészségre egyáltalán nem ártalmas gombákból. Na de emellett szó lesz arról is, hogy milyen témákkal várjuk majd Önöket holnap, kora délután. Ugyanis egy újabb Adj Isten Magyarok televíziós adással készülünk a kedves nézőinknek. Már is jönnek a részletek, tartsanak velem! Indulnak a gombaismereti túrák, az ősz beköszöntével ismét heti rendszerességgel várják azokat, akik szeretnének minél több gombafajt megismerni a Grác környéki erdőkben. A legtöbb különböző faj ugyanis az előttünk álló hetekben, hónapokban található meg. Ezt az időszakot használja ki Ferenc Dávid gombaszakértő is, hogy gombaismereti túrákat tartson az érdeklődőknek. A gombaismereti túrák, amelyeket hosszú évek óta szervez, már a több mint 10 éve Ausztriában élő gombaszakellenőr, népszerű programnak számítanak a környékbeli természetkedvelők körében.
2: Minden vasárnap megyünk, egész októberben, de most elindítjuk, aztán meglátjuk, hogy november első hétvégéje, második hétvégéje lesz a szezon záró. Ez időjárástól függ, mikor köszöntenek a fagyok. Meglátjuk, hogy milyen szezonunk lesz, én nagyon bizakodó vagyok, ugye egy asszályos év után vagyunk, itt Ausztriában is. Nagyon gyenge volt a tavaszi szezon is, úgyhogy itt most ősszel így, hogy rendesen esik az eső, egy nagyon komoly őszi szezonra sok fajjal. Erre vágyom. Aztán meglátjuk, mert gombák azok nem nagyon hallgatják meg, hogy én mit mondok, úgyhogy meglátjuk, hogy ők mit gondolnak erről.
3: Elindul tehát vasárnap az őszi gomba ismereti túra. Mi a legfontosabb, amit ezzel kapcsolatban tudni kell, ha valakinek megvan az érdeklődése, és szívesen részt venne egy ilyen programon? Hogy is néz ez ki?
2: Ezek a gombaismereti túrák korlátozott létszámban tudnak létrejönni. Ugye nagy csapatokkal nem tudunk erdőbe vonulni, nem is szabad. De aki részt szeretne venni egy ilyenen, meg kell, hogy keressen engem. Én Messengeren szoktam általában venni ezeket a megkereséseket. Ott természetesen leírom, hogy mi az, amire szükség van. Ezek a túrák úgy néznek ki, hogy reggel 9-kor találkozunk egy erdőszín, vagy közel az erdőhöz. Ez mindig változó, minden héten szinte más és más helyről indulunk. Lévén, hogy a gombafajok más és más erdőben jönnek elő, és akkor igazodunk ahhoz az előző heti tapasztalatok alapján, hogy hova érdemes menni, hogy minél több faj találjunk, hogy minél több fajat tudjanak megismerkedni az érdeklődők.
3: Önre egyébként mi jellemző, milyen gyakran járja az erdőt, hogy feltérképezze, hogy aztán hova érdemes menni azért, hogy minél több gombát láthassanak az érdeklődők egy-egy ilyen gombaismereti túrán?
2: Elég sűrűn járom az erdőt, ugye minden szezonban kint vagyok, minden héten akár többször is. Most már azért itt Ausztriában, Grác környékén, 100 kilométeres vonzás körzetben 10 éve nézegetem az erdőket, tehát van egy erős helyi tapasztalatom, és mindig az időjárástól, illetve a különböző helyeken előbukkanó gombáktól már van sejtésem, hogy a következő túrát merre felé érdemes venni, melyik magasságokba érdemes venni, hogy sok faj találjunk, mert itt tényleg ez a lényege, hogy sok legyen a faj, amit meg tudunk nézni, és ilyen szempontból lényegtelen, hogy ehető nem ehető.

0: Ettől a gomba, ugye itt nem arra törekszünk enni a gombaismereti túránál, hogy ehető gombákkal tegyük tele a kosarunkat, hanem arra, hogy minél több fajt megismerjünk.
1: Azzal kapcsolatosan, hogy most éppen melyek azok a gombák, amik előfordulhatnak, mit tudhatunk meg?
0: Elkezdtek előjönni a rókagombák, ugye a kedvelt sárga rókagomba, a vargánya, ízletes vargánya, aminek most van a kezdő és főszezonja, illetve most már ami nem étkezési gomba, hanem a mérgezők is, például itt Ausztriában jellemző galócák, amik elkezdtek előjönni, illetve tölcsérgombák, amik szintén mérgezők lehetnek, nagyon egyszerű összekeverni őket. Itt például Ausztriában, hogy egy picit szakmába így bele nyúljak, például van a kajszaliszt gomba, ami Magyarországon ugye egy kedvelt gomba. Itt Ausztriában azért óvatosan kell vele bánni, mert nagyon sok ilyen fehér színű, akár halálosan mérgező tölcsérgomba is előkerül az erdőkből, tehát, és mindegyiknek lisszaga van. Itt óva intent például az embereket ennek a gyűjtésétől.
1: Ugye ezért is nagyon fontos, és ezt azt hiszem, hogy nem is árt kiemelnünk egy ilyen gombaismereti túra, mert hogy nagyon sok hasonló gomba van, és egy laikus számára ez nehezen felismerhető és megkülönböztethető, és ugye akár ha már összegyűjti valaki a kosárába a mérgező és nem mérgező gombát, már ott is veszélyt jelent ez, hogyha bekerül egy ilyen az ehető gombák közé.
0: Abszolút veszélyt jelent, és nagyon komoly veszélyt jelent. Ugyan mi szakellenőrök is szoktunk egymással szakmai vitákat folytatni, hogy vajon melyik faj lehet ez. Tehát vannak olyan gombák, amikről csak így ránézésre, úgy mondják, egy makromorfológiai szempontból megkülönböztethetetlen, mert lehet ez is, lehet az is, ilyenkor jönnek elő a mikroszkópok, és akkor utána pedig egy DNS vizsgálat, hogyha azzal se jutunk előre.
1: Nyílt napra invitál a Landhouse. Holnap vasárnap a Landhouse tartományi parlament megnyitja kapuit. A burgellandi lakosokat arra hívják, hogy bepillanthassanak a tartományi politika és a tartományi közigazgatás kulisszái mögé, és beszélgetésbe elegyedjenek a döntéshozókkal. A szeptember 15-én esedékes Tagesdemokratie, demokrácia napja alkalmából az esemény hivatalosan is a demokrácia, a polgárokhoz való közelség és az együttműködés jegyében zajlik. Vasárnap 10 órától kezdődnek a programok a tartományi székházban és az előtte lévő téren. Az érdeklődők nem csak a kormányhivatalokat és a tartományi parlament üléstermét látogathatják meg, hanem a burgellandi tartományi kormányhivatalának és a tartományhoz kapcsolódó vállalatok információs standjainál tanácsokat is kaphatnak. Például a lakásépítési támogatásokról, az ápolásról, a mobilitásról és a fogyasztóvédelemről. De lesznek gyermekprogramok, és ingyenes transferjárat is indul. A Landhouse előtt a mentőszolgálatok mutatják majd be tevékenységüket. A gyermekek számára mozgásos játékokkal, kézműves asztallal és fotóautomatával készülnek a szervezők. A 10 óra 30-kor kezdődő hivatalos ünnepségen Hans-Peter Doszkocil tartományfőnök és Astrid Eisenkopf tartományi parlament elnöke mindketten az SPÖ tagjai tartanak beszédet. Az odautazás megkönnyítése érdekében ingyenes transferjárat közlekedik a Landhouse és a Burgelland Energie, valamint az Einkaufszentrums Eisenstadt parkolói között. A Csalamádétól a képzőművészeten át egészen a népcsoportok házáig vezet az Adjisten Magyarok szeptemberi adása. A vasárnap 14 óra 5 perckor az ORF 2-n kezdődő aktuális műsorunkban ezúttal is találkozhatnak érdekes emberekkel, történetekkel és a burgellandi magyar közösség mindennapjaival. Hogy pontosan milyen témákkal várjuk a nézőket, arról az adás szerkesztőjét, Palágyi Zsófiát hallják. Ezúttal Bécsből, az Albertina Modernből jelentkezik műsorvezetőnk Kelemen Dorottya. Innen indulunk, hogy megismerjük Viktor Vasarely különleges, geometrikus formákra és kontrasztokra épülő alkotásait, és egy kicsit közelebbről is bepillantsunk a világhírű, magyar származású művész életművébe,
2: Ellátogatunk Oberwartba, Felsőrre is, ahol a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület új otthonába, a Népcsoportok házába költözik. Az épület a magyar, horvát és roma szervezetek közös otthona lesz, hivatalos megnyitóját pedig szeptember 26-án tartják. Unterwartban, Alsőrön közben már készül a csalamádé. Megmutatjuk, hogyan kerülnek egymás mellé a friss zöldségek, és azt is, hogyan sikerült a rendkívül száraz nyár ellenére gazdag termést betakarítani. Sebestyén Áron ezúttal Kelemen Lászlóval beszélget, az UMIZ intézmény vezetője gyermekkoráról, fiatalságáról és személyesebb történetekről is mesél, többek között kedvenc ételeiről és hobbiairól. A legfiatalabbakat pedig nyelvi hősökként ismerhetjük meg. A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola nyári programján játékos formában tanulhattak magyarul és romaniul. Az Adjisten Magyarok szeptember 13-án, vasárnap 14 óra 5 perckor látható az ORF 2 bécsi és burgenlandi csatornáin. Az adás ismétlése szeptember 15-én, kedden 8 óra 35 perckor lesz az ORF 3 csatornáján. A műsor az első sugárzást követően 6 hónapig visszanézhető az ORF On felületén.
3: Időjárás.
1: A nap részben napos, részben felhős idővel zárul, éjszaka többnyire sűrű felhőzet lesz. A hőmérséklet ismét alacsony, 13 és 9 fok között alakul. Holnap, vasárnap aztán a felhők dominálnak. Reggel és délelőtt még helyenként kisüt a nap, de legkésőbb délre a felhőzet sűrűsödik. Este, Észak- és Közép-Burgenlandban eső is eshet. A hőmérséklet 19 és 23 fok között tetőzik. Ez volt már a negyedórás magyar nyelvű adás itt a Rádió Burgenland műsorában. Én mára elköszönök, de holnap este ugyanebben az időpontban várom Önöket. A viszont hallásra, a mikrofonnál Bány Kriszta.